0: kivégzni a támogat, hogy ő bármilyen máta szerített infat. No, mi a bele? A fejte gyövete, Saudi, bárkumbál szerének húzza, vagy kivégzni.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.